gyere, már velünk ugyanra, tavaly időszakot lehet tenni bár. Elmúlt videóra a csigadit, like, share, and subscribe-gadit.